a lángok pedig több ingatlan környezetét is veszélyeztették. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal avatkoztak be, és megfékezték a tüzet. Az eset során egy ember megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták. Nádasüséget szombat este Orosháza külterületén a helyszíre helyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat. Ebben az esetben személyisérülés nem történt. A hétvégi beavatkozások során a tűzoltóegységeknek összesen 8 tűzesetnél és 3 műszaki mentésnél kellett segítséget nyújtaniuk. Befejeződtek a királydíny elleni mentesítési munkálatok Békés Csaba két leginkább érintett útszakaszán. A Békés Csabai Város Gazdálkodási Kft. Szakemberei a Békési és a Szarvasi úton egy speciális, több lépésből álló eljárással távolították el a kerékpárosok és gyalogosok számára is veszélyes szúrós terméseket. Kozma János, a társaság ügyvezetője elmondta, hogy a Szarvasi úton egyedi technológiát is alkalmaztak, geotextéliát fektettek le, amelyet fűhengerrel húztak végig a területen. A királydénye szúrós magházai beleakadtak a szövetben, így annak eltávolításával együtt a termések is megsemmisültek. A szakemberek a város többi részét is folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén akár lakossági bejelentés alapján is beavatkoznak. A védekezés azonban tavasszal folytatódik. A királydénye egy nyári növény, így télen elpusztul, de a talajban maradt magokból újra kihajthat. A cél ezért az, hogy még a virágzás és az újabb mag képződés előtt többször is levágják a növényeket, ezzel évről évre csökkentve a talajban található magok mennyiségét. A lakosság a további fertőzött területeket a város, illetve a Városgazdálkodási Társaság felé jelezheti.

0: A daganatos betegségek kezelése az elmúlt években sokat változott, és az újabb terápiák mellett egy nagyobb figyelmet kap a kezelések lehetséges mellékhatásainak megelőzése és ellenőrzése is. Gyulán ennek része az úgynevezett onkokardiológiai ellátás, amely az onkológiai és a kardiológiai szakterület együttműködését jelenti. Erről dr. Tordai László, a Békés Megyei Központi Kórház Megyei Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumának vezetője beszélt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán. Az onkokardiológia jelentősége abból adódik, hogy bizonyos daganatellenes gyógyszerek, célzott kezelések és immunterápiák a szív- és érrendszerre is hatással lehetnek. Ez különösen az idősebb betegeknél fontos szempont, hiszen náluk gyakrabban fordul elő magas vérnyomás, cukorbetegség vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség. A gyulai gyakorlatban ezért a daganatos betegek kardiovaszkuláris kockázatát is felmérik. Ha valakinél nagyobb kockázatot állapítanak meg, kardiológiai vizsgálatra irányítják, szükség esetén pedig kezelést is beállítanak. A szív állapotát ezt követően az onkológiai terápia alatt is figyelemmel kísérik. Ennek azért van jelentősége, mert egy korábban túl kockázatosnak ítélt kezelés bizonyos esetekben így biztonságosabban alkalmazható, vagyis nem feltétlenül az a kérdés, hogy egy beteg megkaphat-e egy korszerű daganatellenes terápiát, hanem az is, hogyan lehet azt a lehető legnagyobb biztonság mellett alkalmazni. Dr. Tordai László szerint az elmúlt 3 évben 3-4-szeresére nőtt azoknak a betegeknek a száma, akik az onkológiai kezelés mellett kardiológiai ellátásban is részesültek. Közben a gyulai centrumban végzett kezelési beavatkozások száma is emelkedett. 2023-ban mintegy 15.800, egy évvel később már 28.500 beavatkozást végeztek, 2026-ban pedig megközelítették a 30.000-et. A növekedés ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanilyen arányban nőtt volna a daganatos betegek száma. A korszerűbb kezelések miatt ugyanis sok beteg hosszabb ideig részesül terápiában, miközben egyre több esetben már korábbi stádiumban felismerik a betegséget, ez pedig javíthatja a sikeres kezelés esélyét. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokat végez októberben a MÁV több vasútvonalán is. A munkavégzés a Békés megyét érintő szakaszokon, így a Szolnok Békés Csaba Lőkösháza, valamint a Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes vonalon is érinti a közlekedést és a környéken élőket. A Mezőtúr és Gyoma közötti szakaszon október 8-án, 12-én, 13-án és 15-én este 6 órától másnap hajnali 5 óráig dolgoznak a vasúti munkagépek. Mezőtúron október 8-án is végeznek éjszakai karbantartást, míg a Mezőtúr és Szarvas közötti szakaszon október 20-án este 10 órától másnap hajnali 5-ig tart a munka. A karbantartások miatt több vasúti átjárót is lezárnak. Mezőtúron az Erkel-Ferenc utcai átjáró október 8-án és 13-án, a Szent Miklós-Zugi átjáró pedig október 13-án este 7 órától másnap hajnali 5 óráig nem lesz használható. A MÁV tájékoztatása szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is zajjal járó munkát végezhetnek. A vasúttársaság a környéken élők türelmét és megértését kéri. November 10-ig lehet jelentkezni azoknak, akik felajánlanák fenyőfájukat Gyulaváros karácsonyfájának. A felhívást a gyulai polgármesteri hivatal tette közzé. Mint írták, a korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretnék felállítani a város karácsonyfáját, ehhez pedig ezúttal is a lakosság segítségét kérik. Olyan örökzöldeket keresnek, amelyek már kinőtték a rendelkezésükre álló helyet, ezért tulajdonosuk szívesen megválna tőlük és felajánlaná őket a város ünnepi díszítéséhez. Aki úgy dönt, hogy fenyőfájával hozzájárulna Gyula karácsonyi hangulatához, november 10-ig jelezheti szándékát. Jelentkezni lehet Szászné Várkonyi Adrien főkertésznél. Emellett Szokai Lászlónál, a gyulai közüzemi non-profit Kft. Munkatársánál is várják a felajánlásokat. A város ezúttal is olyan fenyőfát keres, amely méreténél és formájánál fogva alkalmas lehet arra, hogy az ünnepi időszakban Gyula központi karácsonyfájaként álljon. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: A biztonságos közlekedés fényei, kerékpáros felvonulást rendeztek Békés Csabán. Magyar és román vízügyi szakemberek ellenőrizték a közös érdekeltségű létesítményeket. Megnyílt a vigadó a Jókai Színház közönsége előtt. Békésmegye 8 településen, köztük Békés Csabán is megrendezték idén a megvilágosodás napja elnevezésű baleset megelőzési programot. Az idei rendezvény mottója a biztonságos közlekedés fényei volt. Az ősz beköszöntével, a nappalok rövidülésével és a látási viszonyok romlásával különösen fontos, hogy a kerékpárral közlekedők jól láthatók legyenek az utakon. Békés Csabán október 2-án délután 5 és este 7 óra között a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ, vagyis az IFI Kaszino adott otthont a programnak. Az érdeklődőket 5 különböző állomás várta, ahol a biztonságos kerékpározással, a láthatósággal és a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteket szerezhettek. Az esemény egyik látványos része az este 7 órakor kezdődő közös kerékpáros felvonulás volt. A menet a Malom térről, a turisztikai főpályaudvartól indult, majd a Gyulai út, a Derkovics sor, a József Attila utca, a Szabadság tér, a Dózsa-György út, a Korvin utca, a Lencsési út, a Körte sor, a Gyulai út és a Csaba park érintésével jutott el a Szent István térre. A rendezvény végén tombola sorsolást is tartottak. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, október elején hagyományosan találkoznak a kerékpárosokkal a vármegye 8 olyan településén, ahol rendőrkapitányság működik. Békés Csabán minden alkalommal nagy érdeklődés övezi a rendezvényt. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közlekedés biztonsági szabályok közösségi eseményeken keresztül történő bemutatása különösen hasznos. Ha nem csak a rendőrök hívják fel a figyelmet a szabályok betartására, hanem a résztvevők gyakorlati példákon keresztül is megismerhetik a láthatósági mellények, a fény visszaverő ruházat, a kerékpáros világítás és a védőfelszerelések jelentőségét, sokkal nyitottabbá válhatnak ezek használatára. A kerékpáros sisak ugyan nem minden esetben kötelező, egy esés vagy baleset során azonban súlyos sérülésektől óvhatja megviselőjét. A szervezők örömére a rendezvényen a kisgyermekes családoktól a felnőttekig valamennyi korosztály képviseltette magát. Békésben és Békés Csabán különösen sokan választják a kerékpárt mindennapi közlekedési eszközként. Sokan biciklivel járnak munkába vagy iskolába, mások pedig sportolási, illetve egészségmegőrzési céllal indulnak hosszabb túrákra, akár 30-50 kilométeres távokra is. A megvilágosodás napja ezért nem csak a figyelem felhívásról, hanem a biztonságos kerékpározás közös ügyéről is szólt. Magyar és román vízügyi szakemberek közösen ellenőrizték a magyar területen található közös érdekeltségű vízgazdálkodási létesítményeket szeptember 29-e és október 1-e között. A háromnapos szakmai szemle során az árvízi biztonságot veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltak, számolt be mindenről a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A közös ellenőrzés során több fontos vízügyi létesítményt is felkerestek. A szakemberek ellátogattak egyebek mellett a Májvádi árvízi szükségtározó belső mennyitási helyét, a békési duzzasztó műhöz, a Hortobágy Berettyó árvízkapuhoz, valamint a békés Szent Andrási duzzasztó műhöz. A helyszíni bejárások során megvizsgálták a létesítmények műszaki állapotát,

0: Új szerepet kapott a Békés Csabai Jókai Színház vigadója. Október 2-án megnyílt a színház látogatók előtt. Az új színház vezetés célja, hogy a vigadó ismét a színház társaság életének egyik központja legyen. Az előadások előtt és a szünetekben itt működik majd a színház új büféje, a vigadó galériában pedig időszaki kiállításokat és más társművészeti programokat rendeznek. Az első tálat a Művész legendák reflektorfényben 80 év színház, irodalom és zene világából címet viseli, és professzor dr. Gömör Béla gyűjteményéből válogat. A kiállításon többek között Blaha Lujza, Ady Endre, Rutka Éva és Sinkovics Imre alakja is megjelenik. A tálat különlegessége, hogy nem csak a megörökített művészek, hanem a fotográfusok miatt is jelentős. Láthatók például Székely Aladár, Beck Manci, Balla Demeter, Vatai Elemér és Kornis Péter felvételei is. A válogatás egyik legrégebbi darabja Strelinszky Lipót 1885-ben készült Blaha Lujza portréja. Székely Aladár egyik fényképe Ady Endrét édesanyjával, Ady Lőrinc névvel ábrázolja. A kiállításon emellett Mezei Máriáról, Kassák Lajosról, Karinti Ferencről, Rutka Éváról, Sinkovics Imréről és más ismert művészekről készült portrék is helyet kaptak. A kortársak közül Rózsa Magdolna is megjelenik a tálaton. A Gömör Béla gyűjteményéből rendezett kiállítás október 2-án este 6:30-kor nyílt meg a Valahol Európában című előadás bemutatója előtt. A tálatot Imre György nyitotta meg, rendezője Herceg T. Tamás. Jövőre is csatlakozik Békés Csaba önkormányzata a Borsa Hungarika ösztöndíj rendszerhez, erről a városi közgyűlés döntött. A támogatásra a szociálisan rászoruló fiatalok pályázhatnak, akár már felsőoktatásban tanulnak, akár a következő tanévben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat. Az ösztöndíj három forrásból áll, az önkormányzati támogatás mellett a megyei önkormányzat 1000 forinttal, az állam pedig legfeljebb 5000 forinttal járul hozzá a havi összeghez. Békés Csaba önkormányzata a családban egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függően 20-23 vagy 25 ezer forintos támogatást biztosíthat a fiataloknak. A pályázatokat október 5-től november 5-ig lehet benyújtani, a kérelmekről pedig december elején születik döntés. A Borsa Hungarika ösztöndíj célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű fiataloknak a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez és folytatásához. Összesen 250 rendőr és rendőrségi dolgozó adott vért szeptemberben 6 Békés megyei rendőrkapitányságon, köztük Gyulán is. A véradásokat Békés Csabán, Mezőkovácsházán, Gyulán, Sarkadon, Orosházán és Szeghalmon szervezték meg. A Békés megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a résztvevők között többen rendszeres véradók, akik évről évre vállalják, hogy segítséget nyújtsanak a vérkészítményekre szoruló betegeknek. A szeptemberi alkalmak során irányított véradásra is lehetőség nyílt. A rendőrség két munkatársának gyermeke, Benedek Lalika, október 12-én ismét műtéten esik át a Debreceni Egyetemi Klinikai Központban. A közösségi bejegyzésben arra hívták fel a figyelmet, hogy a véradással az ő gyógyulását is segíthetik. A megyei rendőrség adatai szerint idén eddig összesen 691 rendőr és rendőrségi dolgozó nyújtotta a karját véradásra Békésben. A Békés megyei rendőrfőkapitányság számára a véradás nem új kezdeményezés. Az intézmény kétszer is elnyerte már a Véradóbarát munkahely címet. Az elismerés a munkahelyi véradások szervezését és a véradás ügyének támogatását ismeri el. A szeptemberi alkalmak ismét megmutatták, hogy a rendőrségi közösség tagjai a szolgálatukon túl is készek összefogni másokért. A véradáson nem csak ismeretlen betegek gyógyulásához járulhatnak hozzá, hanem szükség esetén egy-egy konkrét beteg kezelését is támogathatják.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Bandás.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűri magát. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártya.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban két interjút is hallani fognak. Először Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus beszél az általam megvalósított óvodákba és most már iskolákba is bevezetett zöldör környezetvédelmi programról. Ezt követően Borszéki Viktória avat be minket a méhészet rejtelmeibe, mesél a méz jótékony hatásairól, és azt is megoszta velünk, hogyan szerezte meg a Méz Királynői címet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Beszélgető partnerem Szarka Anita pedagógus, a Zöld Őr környezetvédelmi programnak a megalkotója. Anita, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
3: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Mutatkozz be egy picit, mit lehet róla tudni.
3: Te, ahogy elmondtad, ugye Szarka Anita pedagógus vagyok. Itt tanítok Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában, mint tanító és rajztanár, illetve ezen kívül még munkaközösségvezetőként is tevékenykedem. És ami nagyon közel áll a szívemhez, az ugye a természetvédelem, úgyhogy ennek kapcsán is született meg ez a Zöld Őr képző munkafizetés, maga a környezetvédelmi program is.
2: Mi vonzott egyébként így a pedagógusi pályában téged?
3: Ez már nagyon régen volt, ugye több mint 20 éve vagyok pedagógus, de azt gondolom, hogy olyan a személyiségem is, illetve olyan példákat kaptam az én tanítóimtól, ami mindenképpen megragadott engem, és valahogy akaratlanul is erre a pályára vezetett.
2: És hogyan jött létre ez a Zöld Őr program? Mikor pattant ki a fejedből ez az ötlet, minek hatására?
3: Nagyon régóta érlelődik már bennem a gondolat, hogy valami kis programot vagy szakkört indítok a gyerekeknek ilyen formában, de a végső elhatározásomat a 2020-as nemzeti alaptanterv változása hozta meg, aminek hatására első-második osztályban megszűnt a környezetismeretóra, és itt gondoltam azt, hogy eljött az idő, hogy valahogy ezt beépítsem a mindennapjainkba, a tanórákba, és nem csak magamnak, hanem a kollégáimnak is tudjak egy olyan segítséget nyújtani, ami pótolja a hiányzó környezetismeretet, illetve egy picit tovább gondolva ezt a történetet, visszanyúltam, vagy lefelé tekintettem jó értelemben lefelé az óvodások felé, és egy óvoda iskola átmenetet segítő programmal egészítettem ki a gondolatomat, hogy ne csak az első-másodikosok, hanem az ovisok is részt vegyenek ebben, és egy kicsit kerüljünk közelebb egymáshoz.
2: A projekt pedig hamar meg is valósult. Pontosan hogyan jött létre?
3: A gondolatommal felkerestem az intézményvezetőnket, Papi Oliár Gyöngyit, aki nagyon lelkesen fogadta az elképzelésemet. Ugye több óvodával is nagyon jó kapcsolatban áll az intézményünk, így az ő segítségével kerestük fel a Kölcsei utcai óvodát, ahol két kiváló óvodapedagógust kaptam segítségül, hiszen ugye én nem vagyok óvonő, ezért az, hogy ők milyen témaköröket dolgoznak fel az óvodában, ehhez nekem szükségem volt az ő segítségükre. Így Dohányos András Róbertné és Szelesné Arany Brigitta óvonőkkel alkottuk meg úgymond az óvodásoknak szóló Zöld Őr képző munkafizetet, ami a zöld jeles napokat öleli fel, és ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy közben minden feladat iskola előkészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy azokat a képességeket, kompetenciákat helyezzük előtérbe, amelyek segítik a gyerekeket az iskola érettséghez. Amikor az óvodás munkafizetet elkészítettük, akkor Papi Oljelt Gyöngyi igazgatónőm segítségével és Pribelszki Péterné óvodavezető segítségével felkerestük Varga Tamás alpolgármester urat, és ott sikerült azt a támogatást elérnünk, hogy az első évben Békés Csaba zöld óvodáinak az önkormányzat térítésmentesen biztosította a munkafizetet. A márciusi szakmai nap után, ahová elhívtuk a fenntartóinkat is, ott már olyan pozitív volt a visszajelzés, hogy most a következő nevelési évben az önkormányzat minden önkormányzati fenntartású óvodai intézményének térítésmentesen biztosította a munkafizetet, tehát most szeptembertől 300 nagy csoportos jut hozzá ingyen a Zöld Őr képző óvodásoknak munkafizethez. Az első osztályos munkafizetnél pedig szintén nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a tankerület részéről is nagy a támogatottságunk, így itt Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában a bevezetést a Békés Csabai tankerület, Bánki András tankerületi igazgató támogatásával ingyenesen kapják majd meg az első osztályosok.
2: Én belelapoztam egyszer ebbe a munkafizetbe, és láttam például, volt olyan feladat, hogy egy tanrendet kellett elkészíteni. Tényleg játékosan próbálja az óvodásoknak bevezetni ugye az iskolai feladatokat, vagy kötelezettségeket. Milyen volt a két másik kollégával az együttműködés?
3: Ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Nagyon sokat tanultam a kolléganőimtől. Örültem, hogy beleláthattam az óvodásoknak, az óvodapedagógusoknak a mindennapjaiba, a szakmai munkájába, és azt kell mondanom, hogy néha azt gondoltam, hogy hú, bárcsak én is még ovonén is lehetnék, és akkor talán többet tudhatnék a témáról. Hihetetlen felkészültek a kolléganők, és azt gondolom, hogy ezért van az, hogy az óvodából olyan gyermekek érkeznek hozzánk az általános iskolákba, akiknek tényleg a környezeti nevelés, úgymond a kisujjukban van, nagyon sok információt kapnak, és ezért is tartottam fontosnak az, hogy ez a tudás ne vesszen el az óvodásoknál, és majd csak harmadik osztályban térhetnek vissza a környezetismeret órákon ezeknek a gyakorlati tapasztalatához, hiszen hiába próbáljuk, és nyilván minden pedagógus kolléganőm és kollégám próbálja beépíteni a környezetismeretet a mindennapi magyar órába vagy technika órába, ez egy nagyon nehéz feladat. És én remélem azt, hogy a zöldőrképző első osztályosoknak munkafüzet segítségére lesz mindenkinek ebben, aki használni fogja, és egy picit megkönnyítjük a saját dolgunkat is, de mindenek előtt egy hasznos tudást tudunk átadni a gyermekeknek.
2: A munkafüzet elkészítése egyébként mennyi időt vett igénybe?
3: Az óvodásoknak készülő munkafüzetet igazából a gondolattól a megvalósításig, úgyhogy már a nyomdából megérkeztek az első példányok, az egy szűk évet vett igénybe. Az első osztályost már egy picit rutinosabban készítettem, azt már egyedül, az pedig egy 3 hónap alatt készült el.
2: Ha már ennyit beszéltünk a munkafüzetről, egy nagyon picit említetted, de akkor most menjünk bele abba, hogy milyen jellegű feladatok találhatóak benne. Mi volt fontos, amikor az óvodásoknak készítettétek el ezeket a szemléletformáló kis feladatokat?
3: Az elsődleges cél az volt, hogy azok a zöld jeles napok jelenjenek meg, amit nem csak a zöld óvodákban, hanem minden óvoda alapprogramjában megtalálhatóak, így bármelyik óvoda tudja használni a nevelési éve során. Például ugye az autómentes nap, a takarítás világnapja, az őszi erdővédelme, téli madárvédelem, de szó esik a globális felmelegedésről, a vízvilág napjáról, méhek napjáról, madarak és fák földnapjáról, tehát egészen sok minden 10 témakört érintünk. Egy-egy témakörön belül átlagban 8 feladat található, és ezek nem csak a gyerekek számára tevékenykedtető feladatok, hanem igyekeztünk egy picit a szülőket is bevonni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek által a szülők szemléletét is formáljuk, ezért vannak benne olyan jellegű feladatok, amit otthon anyával, apával együtt kell elkészíteni, akár egy madáretetőt, vagy egy madárkalács készítést is, de vannak olyan jellegű feladatok is, amikor az interneten kell közösen a szülőkkel böngészni.
2: És a munkafüzetnek van egy főszereplője, Zénó a méhecske, ő hogyan született meg?
3: Én azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a két szerzőtársamnak is egy nagyon fontosak a méhek az életünkben, hiszen tudjuk azt, hogy nélkülük megszűnne az élet, ha nem lennének, és hiába van az, hogy nagyon sok kisgyerek, akár féltőle felnőttek is, mert ugye az jut eszünkbe először, hogy jaj, megcsíp, de egy nagyon kis kedves figuraként, ugye ezt a sztereotípiát is le tudják győzni a gyerekek, és azt gondolom, hogy maguknak a méheknek a védelme is egy nagyon fontos üzenet a gyerekek számára, úgyhogy így talán ez a legegyszerűbb módja, hogy elmeséljem, hogy hogyan született meg Zénó, és nyilván a neve volt az, amin picit többet gondolkoztunk, az, hogy mi legyen, az szinte egyértelműen jött mind a hármunknak, és hát Zénó alakja az egészen közel áll már a gyerekekhez, a visszajelzések alapján, és ahogy az óvónénik is elmesélték, volt olyan kisgyerek, aki félelmét legyőzve már bátran köszöntötte a méhecskét, aki mondjuk berepült az ablakon az óvodába.
2: Jó ötlet, hogy van egy kis karakter, aki az óvodásokat úgymond kézenfogva vezeti végig ezeken a szemléletformáló feladatokon. Az illusztrációkat a munkafüzetben, ha jól tudom, te készítetted el. Ez hogy jött egyébként?
3: A rajzolás az gyerekkorom óta nagyon közel áll hozzám. Ahogy a szüleim elmesélték, az első alkotásaimat a bútorokra sikerült megalkotnom. Ezen már túlléptem, de annyira kedves számomra a grafikák készítése, hogy én egy rajztanári diplomát is szereztem a tanítóim mellé, úgyhogy igazából nem volt kérdés, hogy ezt én fogom elkészíteni, és már csak azért sem, mert szerettem volna, hogy egységes legyen, ez ténylegesen az én munkám legyen, és a rajzoláson kívül magát a munkafizetnek a szerkesztését is én készítettem.
2: Mennyiben volt más az iskolásoknak kidolgozni a környezetvédelmi programot, és milyen jövőbeli terveket szeretne Anita megvalósítani? Egy rövid szünet után mindezekre választ kapunk. Tartsanak velünk!

0: Sportrádió. És még több.
1: A 2022-es, 2023-as tanévben már be is vezettétek ezt a programot, és ebben az egy évben nagyon nagy hangsúlyt fektetetek a gyakorlati szemléletformálásra is. A különböző napokhoz voltak különböző programok szervezve. Milyen programokat készítettetek?
2: Általában az óvodák nagyon színes programokkal készülnek a gyerekeknek. Mi a Petőfi utcai általános iskolában, ugye erősítve az óvodaiskola átmenetet, három programra vártuk a zöldöl programban résztvevő kis óvodásokat. Az első rögtön szeptember végén egy autómentes nap volt, ahol különböző ügyességi feladatokon keresztül próbáltuk azt mélyíteni a gyerekekben, hogy mik azok a környezetbarát közlekedési eszközök, amiket jók, ha ők is használnak a mindennapokban. Ősszel egy rajzpályázatot hirdettünk meg, itt szerencsére részt tudtak venni azok az óvodák is, akik nem Békés Csabán helyezkednek el, hanem ugye a vármegye más településein, mert szerencsére többen csatlakoztak a vármegye más részéről is, illetve májusban a Madarak és Fák napja alkalmából pedig egy interaktív kiállításra vártuk az óvodásokat, ahol különféle érdekes dolgokat nézhettek meg, nagyítóval a levelek belsejét vizsgáltuk, madártollakat, madárhangokat figyelhettek meg, és különböző preparátumokkal ismerkedhettek. Nagyon-nagyon élvezték, talán így a tapasztalatok alapján, mivel már ők is ugye sokat fejlődtek az óvodai év alatt, ez volt számukra a legérdekesebb.
1: A zöldre nevelés mellett az is fontos, hogy milyen visszajelzéseket kaptok gyerekektől, szülőktől, esetleg más kollégáktól, milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy kaptál-e?
2: Szerencsére eddig nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Egyformán fontos számomra az, hogy egy gyermeknek milyen a visszajelzése, egy szülőnek, vagy egy kollégának. Bízom benne, hogy jó úton haladunk, és nekem nagyon fontos az, hogy folyamatos visszacsatolást kapjak a kollégáimtól, óvodapedagógusoktól, tanítóktól, de a gyerekektől is, hiszen így lehet fejleszteni a programot, így lehet akár módosítani a munkafizetet is, hogy minél széles körülben megfeleljen ez.
1: Volt esetleg valami olyan építő jellegű kritika, amin elgondolkodtál, vagy mondjuk a kisiskolásoknak szóló munkafizet megalkotásánál mondjuk így észben tartottál?
2: Igen, ugye március végén egy szakmai napot tartottam az óvónőknek, akik részt vettek a programban, és itt kimondottan a munkafizet használhatóságáról volt szó, ezen belül

0: belepakolj különböző feladatokat, hanem az is, hogy mind megvalósítható legyen, vagy mindet meg tudják a gyerekek csinálni. És nemrég volt egy tájékoztató ezzel az első évvel kapcsolatban a Körösök vagy a Naturparkban, és ott úgy hangzott el, hogy szoros közöttetek az együttműködés. Erről egy picit tudnál mesélni.
1: A program elindításában nagyon nagy segítséget és támogatást kaptunk Békés Csaba megyei jogú várostól, és Varga Tamás alpolgármester úrtól is. Általa valósult meg az együttműködés az ő tanácsára, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés volt. Nyilván keresem a kapcsolatot más civil szervezetekkel is, akik szemléletükben tudnak kapcsolódni a mi programunkhoz, illetve fordítva, vagy pedig a Zöldőr az övékéhez, és azt hiszem, hogy a Körösök Völgye Naturpark az egyik legjobb választás etéren, és ezen belül még a Tudásfa animátor csapat az, ami a segítségünkre lehet. Úgyhogy én bízom benne, még most nagyon nem akarok sok mindent elárulni, de remélem, hogy a következő tanévben az elsős munkafizet bevezetésével több olyan programot tudunk együtt megvalósítani, ami majd az óvodásoknak és az iskolásoknak is nagyon hasznos lesz.
0: Na, hogyha már így megemlítetted az iskolai programot, akkor térjünk erre rá. Mennyiben volt más az őket érintő program kidolgozása?
1: A vonal az hasonló, tehát nyilván a környezeti nevelés. Itt viszont a munkafizet megalkotásakor már arra törekedtem, hogy a hiányzó környezetismeret tantárgy témaköreit pótoljuk. Nagyon-nagyon sok minden az, amit a gyerekek megtanultak első-második osztályban körülöttünk lévő környezetünkről, akár élő vagy élettelen legyen ez a környezet, amit most ugye magyar órá kellene beépíteni. Az elsősökkel nyilván a legfontosabb feladatunk az, hogy írni-olvasni megtanuljunk, és emellé kell még becsempészni a környezetismeretet. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert ez az elsődleges ismeretforrása a gyerekeknek, tehát az, hogy vizsgálódnak, kutakodnak, ez egy elengedhetetlen része az életüknek, ez az életszakaszban ez teljesen normális és nem kihagyható. Ezért próbáltam úgy megalkotni a munkafizetet, hogy minden olyan téma kört érintsünk, ami nagyon fontos az elmaradt tantárgy szempontjából, viszont úgy lerövidíteni, hogy azt akár egy magyar, egy technika, egy etika vagy egy rajzórán elő lehessen venni, néhány percben beszélni róla, ott a gyerekek már visszacsatolást is tudnak adni a megszerzett tudásról a feladatok elvégzése során, és a pedagógus is nyomon tudja követni az ő fejlődésüket.
0: És ez a program, az iskolás program, ez pontosan melyik intézményekbe fog most bevezetésre kerülni?
1: Itt Békés Csabán nálunk a Petőfi utcai általános iskolába az első év folyamon, 3 osztályban, úgyhogy kiváló kolléganőimmel fogjuk kipróbálni a munkafizetet, nagyon számítok majd az ő véleményükre és az ő tapasztalatukra is, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a gyakorlatban, és itt Békésvár megyében pedig a geszti iskolások.
0: Nem tudom, hogy ezt így elárulhatod-e nekünk, de vannak olyan jövőbeli terveid, hogy mondjuk esetleg vármegyén kívüli intézményekbe is eljutatod a programot, vagy esetleg egy nagyobb korosztályt is bevonj ebbe a szemléletformáló programba?
1: Hát ami a vármegyén kívüli kitekintést illeti, azt már egy picit el is kezdtem. Ugye a Zöldőr program megtalálható a közösségi médiában is, és aki ezt megtalálja úgymond a Facebookon vagy az Instagramon, és érdeklődik iránta, akkor természetesen lehetősége van csatlakozni. Így csatlakoztak például a Mincentiek, de óvodások azok vannak Zsotányból is, Győrből is, különböző más településekről, tehát azért már szép lassan az ország egész területén néhány óvoda és iskola megismerheti majd a munkafizetet, és remélem, hogy szép lassan egyre többen tudják majd használni is. A nagyobb korosztályon még kevesebbet gondolkoztam. Az elsődleges szempont az, hogy ezen a 3 év folyamon, tehát nagy csoport első és második osztály teljesedjen ki a program és a munkafizet. Aztán látjuk, hogy esetleg harmadik, negyedik év folyamon mondjuk egy szakkori formában folytatódhat-e. A felsősöknek szerencsére nagyon jó projektnapokat, témaheteket tudunk tartani, amin nagyon szeretnek is részt venni, és nagyon aktívak, tevékenyek. Az egy hosszú távú cél lehet. Nyilván mindig ott van az ember fejében az újítás, a jobbítani akarás, úgyhogy akár még ez is lehet benne.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide a stúdióba, és minden jót kívánok neked így a jövőben is.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Sportrádió. És még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Augusztus elején immár 35. alkalommal rendezték meg a Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, ami Európa legnagyobb méhészeti rendezvénye. Itt nem csak a méhészettel kapcsolatos kirakodó vásár és bemutatók színesítik a programokat, hanem megválasztják a mézkirálynőt és udvarhölgyeit is. A mézkirálynő feladata, hogy a következő egy évben minél szélesebb körben népszerűsítse a méz jótékony hatásait, ösztönözve a lakosságot a tudatosabb mézfogyasztásra. Stúdiónk vendége a gyulai származású Borszéki Eszter Viktória, aki idén megszerezte a mézkirálynői címet, ehhez utólag is gratulálok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
1: Először is egy picit mutasd be magad, mit lehet róla tudni?
2: Borszéki Viktória vagyok, a Viktória nevet használom, jelenleg 24 éves vagyok, és idén nyáron diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológia mesterképzésen, emellett pedig 3 éve méhészkedek együtt a párommal. Ez a két foglalkozás úgymond, ami így az időm nagy részét kitölti, és ezt a kettőt nagy szeretettel végzem.
1: Hogyan tudod egyébként az egyensúlyt megtalálni a sok terület között így az életedben?
2: Úgy gondolom, hogy ez a két hivatás teljesen összeegyeztethető. Én pszichológusként a későbbiekben szeretnék magánpraxisban dolgozni, és ott lehetőségem lesz saját magamnak beosztani az időt, és úgy gondolom, hogy így a méhészkedést is jól hozzá tudom társítani ehhez, hiszen úgy osztom be mind a kettőnél a munkát, hogy az megfelelő mértékű legyen, és mind a kettőt kielégítően tudjam elvégezni.
1: Sokan a méhészkedést inkább így főállásban, vagy legalábbis főidőben végzik, te pedig megpróbálod megtalálni így az egyensúlyt. Említetted, hogy a párod által ismerkedtél meg a méhészkedéssel, de akkor egy picit beszéljünk erről. Bővebben hogyan történt ez, mikor?
2: A párom, Nyiszteruk Ádám első generációs méhész, vagyis az ő felmenői között nem voltak még méhészek. Ő 13 évesen kezdte meg így önállóan azt, hogy kialakítsa a saját kis méhészetét. Nagyon megtetszett neki egy iskolai szakfoglalkozáson, úgymond ez a hivatás, és ő úgy gondolta, hogy szeretné ezt egyedül is elkezdeni. 3 éve vagyunk együtt, és ez idő alatt betekintést nyújtott nekem így a méhészkedés világába Ádám, és nagyon megtetszett nekem ez a hivatás. Úgy gondoltam, hogy én is szeretnék ezzel így a mindennapjaimban foglalkozni, és szerves részévé akartam válni én is a méhésztársadalomnak. Gyakorlatilag így az elmúlt 3 évben mindenféle méhészeti munkát együtt végeztünk, és végzünk a párommal. Vándoroltatjuk a méh családjainkat, jelenleg 35 méh családunk van, és vándoroltatjuk őket különböző virágzásokra, valamint a pergetést is együtt végezzük, a beteleltetést is, illetve hát az évközbeni karbantartó és vizsgáló feladatokat is.
1: Megismerkedtél a méhészkedéssel. Mi volt az, ami meglepett téged, vagy mi volt az, ami megragadott téged így ebben a mesterségben?
2: Nagyon meglepett az, hogy mennyire komplex és összetett a méheknek a világa, az ő életük, az ő életmódjuk. Nagyon keveset tudtam ezelőtt így a méhekről, meg a mézről is igazából, és ahogy elkezdtünk együtt méhészkedni, észrevettem, hogy tényleg annyira összetett, és mindig lehet valami újat tanulni, mindig mutatnak valami újat a méhek, és ez nagyon magával ragadott, mert azt éreztem, hogy szeretnék még többet tanulni, és még többet megtudni az ő működésükről, és segíteni őket a munkájukban gyakorlatilag, hiszen napjainkban sajnos a méhek már méhészek nélkül nem tudnának életben maradni.
1: Azt mondtad, hogy 35 méh családatok van. Milyen fajta mézet termeltek?
2: Mi csak mézet termelünk a méheinkkel, és repce, akác és napraforgó mézet termeltetünk velük.
1: Ha így el kellene mesélni a hallgatóknak, így mit mondanám, mi a különbség ezek között a fajta mézek között, mondjuk így ízben, vagy kinézetre, mit lehet tudni róluk?
2: Egyébként rendkívül sok fajta méz van, tényleg rendkívül színes a mézek skálája, és ez szerint akár a jótékony hatásaik is, illetve a kinézetük, az állaguk. Az általunk megtermelt 3 méz például szintén nagyon különbözik egymástól. A repcemézre jellemző, hogy egy rendkívül gyorsan kristályosodó mézfajta, és fehér színűvé kristályosodik, ami egy igen sajátos dolog a mézek között, illetve az még nagyon érdekes a repceméznél, hogy ez gyakorlatilag az egyik legkevésbé savas vagyis inkább enyhén lúgos kémhatású méz, így szívesen ajánljuk a gyomorsav túltengésben szenvedő embereknek is, vásárlóinknak is, hiszen nem bolygatja tovább a gyomrukat, esetleg pont hogy segít azt megnyugtatni. És a repcemézdek még sajátossága, hogy nem olyan karakteres az íze, tehát gyakorlatilag, hogyha felhasználjuk akár limonádéba, vagy bármilyen sütés alatt süteményekbe, hogy nem veszi el úgymond az ételnek vagy italnak az ízét, hanem meghagyja annak a sajátosságát és édesíti. Az akácméz az egy nagyon sokáig folyékony állagúnak maradó méz, gyakorlatilag nagyon jó fertőtlenítő hatása van, rengeteg vitamin tartalmaz, a virágpor tartalma kicsit kevesebb, emiatt szokták akár virágpor allergiásoknak is javasolni, sebgyógyításra akár külsőleges hatásúként is szokták alkalmazni, hiszen nagyon sok olyan anyag van benne, ami elősegíti a sebgyógyulást, a gyulladást csökkentő, nyugtatja a sebet. A napraforgó méz pedig egy savasabb kémhatású mézfajta, ami közepesen gyorsan kristályosodik, és ezt például nagyon tudjuk ajánlani süteményekbe, vagy mézes kalácsba, hiszen ennek megvan az a karakteres méz íze, ami így a sütéshez pont jól jöhet.
1: Lehet, hogy nem gondolunk bele, amikor mézet fogyasztunk, mert ugye legtöbbször vagy teába rakunk, vagy hogyha mondjuk megbetegszünk, és akkor mindig mondják, hogy együnk egy kis kanál mézet, mert akkor az jót tesz a torkunknak, de ezek szerint tényleg nagyon sok mindenre lehet felhasználni, akár külsőleg is, ahogy említetted. Neked melyik a kedvenced így személy szerint?
2: Nehéz választani. Én tényleg mindegyik mézfajtát szeretem, mert mindegyikben úgy gondolom, hogy megvan az a különleges egyedi sajátosság, ami miatt lehet szeretni. Mégis, amit így kiemelnék, talán a repceméz. Én nagyon szeretem az ízét, ezt a sejmes krémállagát is, illetve az édes harmatmézet is nagyon szeretem, ami pedig egy különleges mézfajta, hiszen ezt nem közvetlenül a növény nektárjából készítik a méhek, hanem közvetítő rovarokra van szükség ennek az elkészüléséhez, így a virágpor tartalma is elenyésző, így virágpor allergiásoknak is ajánlható, és nagyon különleges édes az íze, rendkívül magas az ásványi anyag tartalma, így akár étrendkiegészítőnek is szokták javasolni.
1: Mit lehet elmondani, hogy a méznek a szavatossági ideje az mennyi idő?
2: A méznek igazából a szavatossági ideje szinte korlátlan, hiszen ez egy olyan anyag, ami gyakorlatilag évtizedekig is meg tudja őrizni a szavatosságát. Azért szoktak írni bizonyos méhészek rá minőségét megőrző időt, hogy mégis azért legyen egy határa ennek, hiszen az a minőség, ahogyan a pergetéskor elvettük a méhektől a mézet, az lehet, hogy 10 év múlva már, vagy 5 év múlva már nem pont ugyanaz, mégis fogyasztható, de ezért inkább ráírjuk, hogy a minősége úgy, mint ahogy kipergettük, az meddig tart el.
1: Milyen problémák sújtják jelenleg a méhészeket, illetve a mézpiacot?
2: Hát most van igazából egy mézpiaci válság jelen a méhészeknél és a mészpiacon 2022 őszétől körülbelül. Nem nagyon tudjuk elvásárlóknak eladni nagy mennyiségben a megtermelt mézet, vagy ha mégis, akkor rendkívül alacsony áron. Annak ellenére, hogy a költségeink pedig minimum a kétszeresére nőttek minden területen. Tehát úgy gondolom, hogy ez most jelenleg nagyon megviseli a hazai méhészeket, és mindez ahhoz köthető, hogy például Kínából rendkívül sok hamisított méz érkezik az Európai Unióba, és ez kerül gyakorlatilag feldolgozásra, kiüvegezésre, és ez kerül a boltoknak a polcára, vagy több esetben akár piacokon is árulják olyan címkével, hogy akácméz, azonban a valódi akácméz tartalma az elenyésző. Nagyon sokféle mézhamisítási lehetőség van, és hát erre rá is kapnak a hamisító üzemek, úgymond. A vásárló gyakorlatilag nem nagyon tudja megkülönböztetni ránézésre azt, hogy mi a hamis méz és mi az eredeti, így ez egy különösen nagy probléma a hazai méhész, és fontos promotálnunk azt, hogy termelőtől vásárolják legfőképp a vásárlók a mézet, hiszen az egy biztos minőség, az egy garancia, úgymond, hogy az a méhész az ő méheivel termelte meg azt a mézet, és az tisztán a természet adta jótékony, eredetű és eredeti méz. Több dolog miatt lehet egy méz hamisított méz, például hamisíthatják az eredetét. Lehet például hamisítani az eredetét olyan tekintetben, hogy nem azt az országot jelölik meg az üvegen, ahonnan valójában származik, az a méz vagy hogy nem arról a virágról gyűjtötték a méhek a nektárt, ami a címkén szerepel. Ez például egy lehetséges hamisítási mód. A másik pedig az, hogy akár cukorsziruppal közvetett vagy közvetlen módon készítik el a mézhamisítók a mézet. Gyakorlatilag nem mézet árulnak, hanem cukorsziruppot. Esetleg nagyon alacsony számban feljavítják valódi mézzel, sajnos ezek, hogy így cukorsziruppal, vagy nem is az van benne, ami rá van írva, és rendkívül olcsón eladják, így pedig a valódi, a jó minőségű és az igazi méz drágábbnak tűnik, ezért a vásárlók inkább az olcsóbbat vásárolják meg, mert nem tudják, hogy az nem is igazi méz.
1: Ti milyen nehézséget tapasztaltatok ugye emellett a mézpiaci probléma mellett még így személyesen?
2: Hát nekünk is nagyon nagy probléma ez, hogy gyakorlatilag tavaly óta nem tudjuk eladni nagy tételben a mézeinket. Ez most, ami így a leginkább megvisel minket, illetve a különböző atkafélék, a varró atka, az rendkívül elterjedt az elmúlt 10-20 évben itt Magyarországon is, és ezzel nagyon nagy erőkkel kell küzdeniük a méhészeknek, így nekünk is, hogy ne gyengítsék le a méh családjainkat, és hogy meg tudjuk őrizni az ő egészségüket, és azt, hogy minőségi mézet tudjanak ugyanúgy termelni.
1: Elég szélsőséges időjárási viszonyok sújtják évek óta az országot. Ez milyen hatással van a méhekre nézve?
2: A globális felmelegedés gyakorlatilag nagyon konkrétan érinti itthon a méheinknél a télben. Tehát, hogy a teleltetést nehezebben visszük végig a méhekkel, hiszen nem egy egyenletes hideg időjárás jellemző már a télre, hanem van, hogy szinte ilyen tavaszias időjárás jelenik meg pár napra januárban, majd ismét mínusz, és ez eléggé megviseli a méh családokat, hiszen nekik fontos az, hogy egyenletesen tudjanak áttelelni, hiszen ők télen egy bolyba rendeződve egymást melegítik, és próbálják a tartalékaikat minél lassabban felélni, és kihúzni ezt úgymond tavaszig, ha pedig mégis úgy érzékelik, hogy valamiért hamarabb jön a meleg, elkezd megbomlani ez a fürt, amiben ők összerendeződtek a télre, és elkezdik gyorsabban felélni a tartalékaikat, ami ugye problémás, mert akár két nap múlva mégis újra mínusz lesz, és még sincs még tavasz. Például érinti így a telelésünket, a beteleltetésünket, illetve hát tavaly rendkívüli szárazságnak voltunk tanúi sajnos nyáron, és ez a napraforgó termést is bizonyos szinten befolyásolta, és így a napraforgónak a nektár tartalmát is, így valamivel kevesebbet tudtak a napraforgóról gyűjteni a méheink.
1: Miért döntött úgy Viktória, hogy elindul a Méz Királynői címért folytatott versenyen, milyen feladatokat kellett teljesítenie, és milyen jövőbeli tervei vannak? Mindezekre választ kapunk a Borszéki Eszter Viktóriával készült magazin műsorunk második felvonásában, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Olyan sok érdekességet meséltél, hogy nem is csodálom, hogy te kaptad meg a Méz királynői címet. És akkor most szerintem menjünk bele abba, hogy pontosan hogyan jött neked ez a lehetőség, mikor döntötted el, hogy te jelentkezel erre a versenyre.
3: Az elmúlt 3 év alatt igazából figyelemmel kísértem a Méz királynők munkáját, úgy, ahogy az egyéb nagynevű méhészekét is, és a Méz királynők munkája rendkívül lenyűgözött. Tényleg úgy gondoltam, hogy ők, na igen, ők azok, akik tényleg nagyon oda teszik magukat, hogy népszerűsítsék a mézfogyasztást, és megismertessék az emberekkel azt, hogy milyen jótékony hatásaik vannak a mézfajtáknak, és felmerült bennem, hogy én is szívesen végezném el ezt a feladatot. Már gondolkoztam igazából a tavalyi évben is, hogy elinduljak-e esetleg, de végül is úgy gondoltam, hogy szükségem van még egy évre, hogy úgy érezzem, hogy szakmailag megvan bennem az a tudás, amivel valóságosan el tudom végezni a mézkirálynőséggel járó feladatokat, amennyiben sikerül megnyernem. Így idén tavasszal úgy éreztem, hogy talán eljött az én időm, és hogy jelentkezek mézkirálynő jelöltnek, és így kerültem el a választásra most augusztusban.
2: Milyen jó, hogy vártál akkor, mert igazából abszolút megérte neked. Mit lehet elmondani, milyen volt a verseny? Voltak neked feladataid, amiket el kellett végezni? Vezess minket ezen végig.
3: Augusztus 5-én volt Jászberényben a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó, és itt kerül minden évben megválasztásra a méz királynő, aki egy évig ugye betölti ezt a pozíciót. Idén nyáron 5-en indultunk méz királynőnek. Gyakorlatilag 3 fordulója volt a versenynek. Az első az volt, hogy egy írásbeli tesztet kellett írnunk, amin próbára tették a szakmai tudásunkat a méhészkedésről, próbára tettek a tekintetben is, hogy mennyire ismerjük a mézeknek, vagy a méhészeti termékeknek a jótékony hatásait, és mennyire vagyunk képben az aktualitásokkal, az aktuális problémákkal, helyzetekkel. Erről szól gyakorlatilag ez az írásbeli teszt, ezt követően pedig kiálltunk a közönség elé, hiszen itt elég sok méhész és méhész kolléga is érdeklődő van ezen a vásáron. Így kiálltunk a színpadra a közönség elé, és egy bemutatkozó beszéddel kellett készülnünk. Itt a zsűri megfigyelte, hogy hogyan tudunk beszélni nagy közönség előtt, esetleg mennyire izgulunk, és ez alapján is így pontoztak minket. Ezt követően pedig egy személyes elbeszélgetésre kerültünk a zsűrivel egyenként, és itt pedig a konkrétabb céljainkra, motivációinkra kérdeztek rá, valamint arra, hogy mennyire férne bele egyébként az időnkbe a méz királynői feladatoknak az ellátása, és akár ilyen szakmai kérdéseket is még feltettek ott személyesen. És ez a 3 alapján gyakorlatilag az összteljesítés alapján döntötték el, hogy kit találnak érdemesnek erre a címre.
2: És amikor rád került a sor, például a beszédedre, vagy hogy milyen jövőbeli terveid vannak, hogyan válaszoltál ezekre a kérdésekre?
3: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban azt mondtam, és igazából most is azt tudom mondani, hogy szeretném ténylegesen megismertetni minél szélesebb korosztállyal és minél több emberrel azt, hogy mik a méznek a jótékony hatásai, és akár egyéb méhészeti termékeknek, a virágpornak, a propolisznak, a mélypempűnek a jótékony hatásai és felhasználási módjai, hogy mik. Ezt szeretném például óvodákban, iskolákban, lehetőség szerint egyetemeken, valamint gyermekotthonokban is így a korosztályoknak megfelelően előadásokkal bemutatni a gyerekeknek, valamint mézkóstoltatást szeretnék nekik tartani, hogy bemutassam, hogy tényleg milyen sokrétű a mézeknek a fajtái, valamint szakmai programokon, tehát méhészeti szakmai programokon is részt szeretnék venni minél többen. Ezekre meghívást is kapok, és vannak itt feladataim is, például, hogyha egy mézlovagrendbe új mézlovagot szeretnének avatni, bevenni, akkor az én feladatom, hogy mézlovaggá üssem az illetőt. Továbbá a mézlovagrendekkel is egy ilyen közös promotálását végezzük a méznek. Például felvonulásokat teszünk a belvárosokban, és akár itt ingyenesen osztogatunk kis mézes pakkokat, és ezeken a szakmai programokon beszédet, akár lelkesítő szöveget is kell, hogy mondjak úgymond a mézlovagoknak akár, vagy a civil közönségnek. Tehát így elég sokrétű, és gyakorlatilag országszerte nagyon sok helyen kell, hogy helytálljak, és hogy népszerűsítsem a mézfogyasztást.
2: Milyen volt a mezőny, milyennek láttad?
3: Erős volt, én úgy gondolom, hiszen a tavalyi évből a 2 udvarhölgy nyertes, hiszen vannak a Méz királynőnek udvarhölgyei, és tavalyi évben is ugyanígy voltak. A tavalyi udvarhölgyek újraindultak idén a Méz királynői címért, és ők, nekik már volt is egy tapasztalatuk, ugye az elmúlt évük során, ahogy tevékenykedtek udvarhölgyként, tapasztaltak voltak, ők is méhészkednek, vagy méhészek, erős volt a mezőny, és nehéz volt a verseny, úgy gondolom.
2: Nemrég megtörtént az első szereplésed Székesfehérváron. Mesélj erről az élményről.
3: Igen, most Székesfehérváron volt az első hivatalos rendezvény, ahol mézkirálynőként szerepeltem. Tartottunk egy megemlékezést a székesfehérvári nagymúltú méhészeknek, akik rendkívül sokat tettek a méhészetért. Ez a Beporzókrétjén történt. Székesfehérváron már létrehoztak egy Beporzókrétje nevű kis helyet, ahol a megemlékezést is elvégeztük gyakorlatilag. Ezt követően egy templomban mézszentelő szentmisén is részt vettünk, ami szintén egy különleges élmény volt számomra. Majd Székesfehérvár belvárosában felvonultunk a mézlovagrendekkel, és mézkóstolót is nyújtottunk az arrajároknak, a civil közönségnek, ott az embereknek, és beszédet tartottam én is, illetve a nagymester, a méhészeti egyesületi elnök, hogy ott is a civil közönséghez is szóljunk, hogy mi is ez a rendezvény, illetve hogy a megjelent mézlovagrendekhez is szóljunk. Ez volt a feladatunk, és ott rengeteg mézárus is méhész kitelepedett a kis standjával, és rendkívül sok fajta mézet megkóstolhattak ott az emberek náluk, illetve vásárolhattak is.
2: Olyan sokszor említetted már ezt a mézlovagrendet. Megmondom őszintén, én nemrégiben hallottam ezt először, ezt a kifejezést. Egy picit tudnál erről beszélni, hogy ez pontosan mit is jelent?
3: Gyakorlatilag minden megyében vannak mézlovagrendek. Mézlovaggá úgy válik valaki, hogyha érdemesnek találják őt, akkor előterjesztik őt arra, hogy mézlovag legyen, és a mézlovagoknak a feladata az, hogy szintén ők is népszerűsítsék a mézfogyasztást, és járjanak ők is akár iskolákba, óvodákba, ott is ismertetve minél szélesebb körrel és korosztállyal a mézjótékony hatásait, és ők rendkívül sok programot is szerveznek a szakmán belül, ők szervezik például a mézes ünnepeket is, vagy a mézfesztiválokat, tehát ők egy szervezői feladatot is ellátnak.
2: Országszerte egyébként mennyi ilyen mézfesztivál szoktak rendezni, tehát mennyi szokott így lenni nagyjából?
3: Egyébként rendkívül sok, különösen így nyáron, ősszel, illetve tavasszal, télen inkább már a bálok jellemzőek, illetve még a mézversenyek is télen szoktak megrendezésre kerülni. Januárban talán már kevesebb a program, de ezen kívül minden hónapban van legalább egy, de inkább minden hétvégén.
2: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a következő egy évben szinte be fogod járni az egész országot, népszerűsítve a méznek a jótékony hatásait.
3: Igen, gyakorlatilag igen.
2: Láttam azt, hogy nem csak személyesen, hanem az interneten keresztül is promotálod a méznek a jótékony hatásait, illetve a magyar termékeket. Ez pontosan hogyan történik, meg mesélj erről.
3: Én például a Mézkirálynő és Udvarhölgyei Facebook, illetve Instagram oldalon teszünk közé ott az udvarhölgyekkel különböző tartalmakat, akár a méheknek az életéről, a méhészkedés mikéntjéről és a mézfajták jótékony hatásairól, de ezen túl az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, szintén a Facebook oldalán, de még a YouTube csatornáján is rendkívül sok tartalmat oszt meg, ami így a civil közönségnek szól. Például sorozatot is indítottak azzal kapcsolatban, hogy melyik évszakban milyen munkálatai vannak, milyen munkái, feladatai a méhészeknek, illetve a méheknek, és hogyan néz ki egy évszak a méhesben, valamint többféle, például gyerekeknek is készítette már videót, rövid videókat arról, hogy mi a méheknek a feladata, ők mit készítenek, hogyan, és ez miért jó nekünk, hogyha ezt fogyasztjuk. Tehát rendkívül sok videóval például az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is készül, de sok lelkes egyéni méhész is indított már YouTube csatornát, ahol így ismeretterjesztést végez gyakorlatilag.
2: Említetted, hogy szeretnéd minden korosztálynak eljuttatni a méznek a jótékony hatását, kicsit promotálni ezt a terméket. Erre már egyébként elkezdődött neked a szervezkedés, vagy ez kicsit ilyen titok, vagy még ezután fog elkezdődni?
3: Igen, jelenleg így a megválasztásom óta nagyon sok feladatom volt már, de az elmúlt héten már el tudtam kezdeni foglalkozni ezzel, hogy a terveimet beütemezzem gyakorlatilag, és elkezdjem megszervezni az utazásaimat. Igen, ez jelenleg folyamatban van, és a elkövetkezendő egy évben pedig szépen végigjárom a terveimet, és megvalósítom a feladataimat is.
2: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőbeli terveidhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk, és minden jót kívánok továbbra is.
3: Köszönöm szépen!

0: Sportrádió. És még több.
1: Magazin műsorunk első felében Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus mesélt a Zöldör környezetvédelmi programról, majd Borszéki Viktória avatott be minket a méhészet és a mézek világába, illetve abba, hogyan vált belőle mézkirálynő. Mindkét beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgathatóak. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsy György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Jó reggelt kívánok, így 6 óra után a hét középső munkanapja, a szerda is elérkezett. Remélem ez már egy kicsikét ilyenkor látjuk a fényt az alagút végén típusú életérzés mindenkinek. Nálunk viszont biztos, hogy jönnek a jó zenék. Csabánast tartom.

Ez a 98.4 Start Rádió. Jó reggelt kívánok, október 7-e van. Ma az Amáliák a névnaposok, de rajtuk kívül a Bekények, az Engelbertek, a Geroldok, a Máriák, a Márkok, a Márkusok, a Rodionok, a Szergiuszok és a Vendelinák is köszönt.

0: Start Rádió, jó reggelt kívánok! Október 7-e van az Amáliák névnapja. Ezen a napon született Vlagyimir Putyin, orosz politikus államférfi 1952-ben. 72 éve tartja már jól magát az úriemberünk, ugye? 72 éve történt, ugye bár már mindez. Ezen a napon született Nagy Ignác, író, műfordító, Falk Miksa, a Pester Floyd alapítója, de ezen a napon született meg Tabi László, író, humorista is, meg Tátrai Vilmos, Kossuth Díjas hegedűművész is.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, pillanatokon belül 7 óra lesz. Érdemes velem maradni, mert a következő órára is érkezek fontos információkkal, és mindezen túl még rengeteg jó zenét is játszok, úgyhogy mindenképpen érdemes csaván a Start Rádiót hallgatni.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-ről 60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 órát, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Szerda reggel is együtt kezdhetjük a napot. Itt vagyunk a hét középső munkanapján. Remélem, hogy mindenkiben megvan a lendület. Az biztos, hogy én próbálok ehhez hozzátenni sok-sok jó zenével.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
5: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
6: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatás. Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.

0: a Fairplay Plus divataruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.

Ez a Start Rádió Csabán a 98.4-en. Jó reggelt! Október 7-e van az Amáliák névnapja. Őket innen is köszöntöm. 1919-ben ezen a napon alakult meg a Holland Királyi Légitársaság. Ezen a napon 1959-ben először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. A Luna 3-as űrszonda végezte el ezt a műveletet. Aztán szintén ehhez a naphoz kapcsolódó érdekességekből lehet még szemezgetni. Ezen a napon határozták el, hogy a Népszövetséget felváltják az Egyesült Nemzetek Szervezetével. 1944-ben. 49-ben pedig ezen a napon jött létre az NDK, vagyis a Német Demokratikus Köztársaság.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel egyre közelebb a 8 órához. Sokan lassan megérkeznek a munkahelyre, nekik jó melót kívánok, és a következő órában is szállítom majd a hasznos információkat és a rengeteg jó zenét. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdhetjük ezt a mai napot is.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. 8 óra után járunk már, ébredjünk együtt, kitartást kívánok a dolgozóknak, rengeteg hasznos információ és jó zene ebben az órában is, úgyhogy köszönöm, hogy együtt rádiózunk.
1: Sok

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
1: Start Rádió.

0: kívánok, itt a Start Rádió. Az energiahatékonyság otthon nagyon fontos dolog. Sok eszköz készenléti üzemmódban is áramot fogyaszt, még ha csak minimálisat is. A hosszú távon felhalmozódó energiahasználat viszont észrevehető ám a számlán. Húzzuk ki a töltőket, kapcsoljuk le a lámpákat, ha kilépünk egy kis helyiségből. Ez gyorsan rutinná válhat.
1: Reggel is Start. Music Latte. Start Rádió.
2: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte.
4: Start Rádió.

0: itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Hogyan éljünk a legenergiatakarékosabban otthon? Például ott a mosás. A legtöbb ruha tökéletesen tiszta lesz, már akár 30 fokon is. A melegvíz előállítása az egyik legnagyobb energiaigényű művelet otthon. Ha csökkentjük a hőfokot, azzal nem csak megspóroljuk az energiát, de még a ruhák élettartamán is növelhetünk.
1: Reggeli Start! Music Latte! Start Rádió!

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hamarosan 9 óra lesz, mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap reggel is együtt kezdhetjük a napot, én 6 órától itt leszek, és igyekszem jó lendülettel indítani a napot.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza indul, üdv a fedélzeten. Hozom a következő két óra kiváló zenei csomagját és érdekességeit, rádiózzunk együtt ma is. Hangerőt a rádiókra, és jó munkát kívánok.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzletei utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyul. Vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. Sok a

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Itt van néhány érdekesség a mai napon történt események közül. Itt van például 1901-ből egy történés, megszületett Suvanna Puma, a laoiszi politikus miniszterelnök. 1942-ben pedig talán egy hozzánk közelebbi esemény, megszületett Halász Judit Kossuth és Jászai Marri díjas színésznő és énekesnő, illetve 1959 eme napján a Luna 3 űrszonda az első képeket közvetítette a Hold túlsó oldaláról. Ezek voltak a mai nap izgalmasabb történései, most pedig vissza a dalokhoz.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, és ma is a névnaposainkra gondolnunk kell természetesen. Köszöntsük hát őket, én megteszem, nagyon boldog névnapot az Amáliáknak és a Máriáknak, Isten éltesse őket a mai nap alkalmával. Én pedig itt vagyok önnel egészen a következő óra végéig, rádiózunk együtt egészen az ebédidő kezdetéig.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

Rádió. Start Rádió. Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakad durva film. A dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. Aha, mese csak, jön a borotva él.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Jön néhány tipp ebben az órában az egészségmegőrzés egyében, és természetesen velünk vannak ebben a 60 percben is a zenék, amik segítik a munkakedvet, és picit tovább löknek akár a nehezebb feladatokon is. Rádiózzunk együtt, szép napot!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében, ahogy ígértem. A hűvös és ingadozó idő könnyen okozhat légúti irritációt. Fontos a C-vitamin pótlása ezekben az időszakokban. Fogyasszunk citrusféléket, csipkebogyót, paprikát, mert segít támogatni az immunrendszert. Emellett a D-vitamin is kulcsfontosságú, különösen kevesebb napfény mellett. A rendszeres kézmosás és a megfelelő szellőztetés pedig szintén alapvető védekezési módszer. Szellőztessük át a lakást, a hűvösebb napokon is, erről se feledkezzünk meg. Jó egészséget!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazaszol. Ennek pedig már is a végéhez értünk, a mai két óránk is gyorsan eltelt. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben, holnap is jövök, majd jelentkezem, akkor is minden jót.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Gyulán emlékeztek az aradi vértanúkra. Magyar Péter a szabadság védelméről beszélt. 5. alkalommal hirdették meg a Barát Tünde díjpályázatát. Békés Csabán is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án Gyulán, a Honvéd tiszti emlékhelynél. A központi állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. A kormányfő úgy fogalmazott, ezen a napon Magyarország elcsendesedik, mert vannak olyan pillanatok, amikor a csendnek és az azt megtörő néhány szónak nagyobb súlya van. Magyar Péter felidézte, hogy 177 évvel ezelőtt 1849. október 6-án Aradon 13 honvéd tisztet végezte ki, ugyanazon a napon pedig Pesten kivégezték Gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is. Hangsúlyozta, nem csatatéren estek el, hanem tudatos politikai megtorlás áldozatai lettek, mert egy szabadabb, függetlenebb és önállóbb Magyarországért vállaltak felelősséget. A miniszterelnök a hősiesség jelentőségéről is beszélt. Mint mondta, hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, hanem azt, hogy amikor fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol. Külön szólt Batthyány Lajos sorsáról is, úgy fogalmazott, miniszter elnökként. Különösen súlyosnak érzi az első felelős magyar kormányfő történetét, hiszen Batthyány kompromisszumot keresett, békíteni próbált és a vérontás elkerülésén dolgozott, mégis kivégezték. Magyar Péter szerint ezt egyetlen magyar miniszterelnöknek sem szabad elfelejtenie. Kiemelten, a hatalom nem tulajdon, a miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum pedig nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges. Magyarország azonban minden kormány után itt marad. A kormányfő arról is beszélt, hogy 1848 és 1849 öröksége nem egyetlen párté vagy politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Szerinte lehet másképp látni a világot úgy is, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk. Magyar Péter hangsúlyozta, a szabadság nem örökség, azt használni, gondozni és védeni kell, ugyanúgy, ahogy a függetlenséget is. Beszédét azzal zárta, Gyuláról, ahonnan 1849-ben a későbbi aradi vértanúk egy része utolsó útjára indult. Azt lehet ígérni, hogy nem felejtünk. A megemlékezésen ünnepi műsort adott a Regélők énekegyüttes, Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, valamint a Gyulai Végvár táncegyüttes és a Békéscsabai Tabán táncegyüttes. Az ünnepség koszorúzással zárult, majd Magyar Péter és Tar Zoltán miniszter a városban található aradi vértanúk emléktáblánál is elhelyezte az emlékezés koszorúit. Október 6-án ismét elindult a Barát Tünde díjpályázata a Békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium és kollégium diákjai számára. A megmérettetést idén már 5. alkalommal hirdették meg. Célja, hogy Barát Tünde szakmai és emberi örökségét tovább vigye, és a fiatalokat a média, a filmkészítés, valamint az alkotás világának megismerésére ösztönözze. A díjat Barát Tünde családja alapította 2022-ben az iskola támogató együttműködésével. Az alapítók szerint a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a diákok jobban megértsék a média működését és hatásmechanizmusait, miközben saját kreativitásukat is megmutathatják. A pályázat idei témája a tehetség. A témát ezúttal is véletlenszerű húzással választották ki az előre lezárt borítékok közül. A pályázati időszak október 6-ától jövő év április 6-áig tart. A tanulók két kategóriában indulhatnak. Média kategóriában egy 5-10 fotóból álló fotósor és annak írásos koncepciójával, vagy legfeljebb 10 000 karakteres, tetszőleges műfajú írással lehet pályázni. A mozgókép kategóriában pedig egy maximum 10 perces, saját készítésű, rövid filmet várnak műfaji megkötés nélkül. A pályázat megnyitóján Szabó László, az iskola igazgatója, és Dián Tamás, Barát Tünde élettársa köszöntötte a diákokat, és méltatták a névadó tanár munkásságát. Egy rövid filmet is bemutattak, amelyben maga Barát Tünde osztotta meg gondolatait. A résztvevők ezt követően Major Éva Anna, a díj kétszeres győztesének üzenetét is meghallgathatták, majd levetítették azt a kisfilmet is, amely ezen a pályázaton született, és amely később az ő életét és karrierjét is meghatározta. A pályaműveket 11 fős bíráló bizottság értékeli. A testületben az iskola pedagógusai és egykori tanárai, Barát Tünde családtagjai, volt kollégája, valamint egykori tanítványai vesznek részt. Mindkét kategória győztese egyedi előkészítésű borettünde díjat és 100 000 forintos pénzjutalmat kap. Az elismeréseket az iskola ünnepélyes ballagásán adják át. A kezdeményezés egyik fontos üzenete barátünde gondolata. A semmiből semmi lesz, de a valamiből még bármi lehet.

0: Békés Csaba önkormányzata is megemlékezést tartott október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepséget a 13 aradi vértanú tiszteletére állított kopjafánál, a Békés megyei könyvtár mellett található aradi vértanúk ligetében rendezték meg. Az eseményen a Tobán Pánc együttes és Puskás Dániel színművész adott ünnepi műsort, majd a résztvevők az emlékműnél rótták le kegyeletüket. 1849. október 6-án Aradon a magyar szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét végezték ki. Ugyanezen a napon Pesten mártír halált halt Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke is. A megtorlás a szabadságharc leverését követően tovább folytatódott, és sokan szenvedtek vagy haltak meg azért, mert részt vettek a magyar szabadságküzdelemben. A Békés Csabai megemlékezésen Harangozó Imre néprajzkutató is beszédet mondott. Felidézte, hogy a világosi fegyverletétel után a magyar honvéd tisztek egy része Gyulán magánházaknál volt elszállásolva. A fogság ellenére lehetőségük lett volna a menekülésre, azonban katonai esküjükhöz és a független Magyarország ügyéhez hűek maradtak. Harangozó Imre szerint ez is mutatja, hogy az aradi vértanúk számára a szabadság eszméje nem pusztán politikai kérdés volt, hanem olyan ügy, amelyet akár a biztos halált is vállalták. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere arról beszélt, az aradi vértanúk helytállása 177 év távlatából is kötelezi a mai élőket arra, hogy megőrizzék a történelmi emlékezetet, és tisztelettel adózzanak azok előtt, akik életüket áldozták. A megemlékezés végén a városvezetés, az intézmények, a civil szervezetek, egyesületek és a fegyveres erők képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait az aradi vértanúk emlékművénél. Több tízezer jászkeszek került a napokban Békés megye horgászvizeibe. A Körösök vidékére jellemző őshonos halfaj fiatal példányainak telepítésére október első napján nyílt lehetőség. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége összesen mintegy 30 ezer úgynevezett egynyaros méretű jászkeszeget helyezett ki több kezelésében lévő vízbe. A szövetség tájékoztatása szerint a telepítés célja, hogy a jászkeszeg állománya hosszabb távon is megfelelő legyen a Körösök vidékén, és a faj továbbra is fontos része maradjon a térség halállományának. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége abban bízik, hogy a jászkeszegek megfelelő életfeltételekre találnak, megerősödnek, és néhány év múlva már a térség horgászainak is emlékezetes fogásokat jelenthetnek. A mostani telepítés a Magyarországos Horgász Szövetség standard, valamint preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése, elnevezésű pályázati forrásának felhasználásával, valamint saját erőből valósult meg. A szakemberek szerint a haltelepítések eredményét természetesen nem lehet egyik napról a másikra látni. A most vízbe helyezett fiatal jászkeszegeknek időre van szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek és elérjék azt a méretet, amikor már a horgászok is találkozhatnak velük. A mostani 30 ezres telepítés, így hosszabb távú befektetés a Körösök halállományába. A cél, hogy a térség vizeiben megfelelő mennyiségben legyenek jelen az őshonos halfajok, és közben a horgászok számára is megmaradjanak a Körösvidékre jellemző halfogási lehetőségek. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
3: Kívánságműsor a Start Rádióban.
4: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
3: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene is, még többen, pedig indul a kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak körülne, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. A legelső kérésünk az így szól: sziasztok! Kérek egy dalt a férjemnek, Péternek, aki ma ünnepli a születésnapját. Nem vagyok nagy szavak emberem, úgyhogy csak annyit üzenek, nagyon szeretem, és kívánom, hogy még nagyon sok közös születésnapunk legyen. Aláírás: Éva.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallott.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldala lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! A kollégáim nevében kérek egy jó pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi, András!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Tibi vagyok, és a barátomnak Tominak küldök egy dalt. Csak úgy, köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma október 7-e szerda van, sok boldogságot kívánunk Amália nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Halász Judit, Kossuth Díjas magyar színésznőm, énekesnő, előadó művész. De ma ünnepli születésnapját Tico Torres, a Bon Jovi amerikai együttes dobosa, szintén ma ünnepel Toni Braxton, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, és szintén ma ünnepel Joe Armstrong, angol színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

Ez a Spolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő, főként az északi, észak-nyugati ország részben eső zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még több órára kisüthet a nap. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökésre kísérhetik. Holnap délután jó részt 22-28 fok várható, esetleg néhol északon, észak-nyugaton maradhat kissé hűvösebb az idő.

0: Ez a Stolt Rádiós fogzene is még több. És ma október 7-e, szerda van. Sok boldogságot kívánunk Amália nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is, például 67 évvel ezelőtt ezen a napon először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. 44 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Broadway-n a Macskák című musicalt, és 23 évvel ezelőtt ezen a napon Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A túlgondolás olyan, mint a félelem, csak az elme szüleménye. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom az Aerosmith dalát, itt lesz a Living on the Edge, aztán a Morcsiba és a Part of the Process, később pedig a Coldplay az Adventure of Lifetime-at. Az első dalunk viszont a Creamy Fisher és a Love Changes Everything, a duó 1988-as dal az egyik legismertebb felvételük lett, és már a címe is egy nagy klasszikus popos gondolatot fogalmaz meg, a szerelem mindent megváltoztat. Érdekesség, hogy a Creamy Fisher mindössze néhány évig működött igazán aktívan, mégis olyan dalokat hagyoz maga után, amelyek ma is azonnal felismerhetők. Ebben az órában jön még tehát az Aerosmith, a Morcsiba és a Coldplay is, úgyhogy maradjatok felünk, kezdjük az órát a Creamy Fisherrel, itt a Love Changes Everything.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Október 7-e van, a mai napon az Amáliák ünneplik névnapjukat. Az Amália név a germán Amal kezdetű nevekből származik. A névképző egy gót királyi családra utal. Kedves Amáliák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járás bíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Median legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Sziasztok, Dave Stewart jön ebben az órában a Jack Salkinggal, aztán az Orchestral Maneuvers in the Dark, vagyis az OMD a Walking on the Milky Way-jel. Az első dalunk pedig Madonnától, a Like a Virgin, a 84-es dal Madonna egyik nagy áttörése lett, és érdekesség, hogy a dalt nem ő írta, Billy Steinberg és Tom Kelly szerzeménye volt. Madonna előadásában viszont annyira összefort vele, hogy ma már szinte elképzelhetetlen más előadóval. A dalhoz készült videó pedig tovább erősítette Madonna akkori merészebb imázsát, és a Like a Virgin hamar a korszak egyik meghatározó popslágere lett. Kezdjük tehát ezt az órát Madonnával, már is itt a Like a Virgin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6.990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
5: Sok a szene?
6: Start rád.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben még jó idő várható, estétől aztán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Holnap még 27 fokot mérhetünk, pénteken viszont már csak 18 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés lassítja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úton, a körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!

hogy mellém kerülj. Sok a szere. Sok a szere. És még több. Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott 2 adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a United Six a Love Religion-nel, aztán Dario G és a Sun Machine, vagyis a következő percekben a 90-es évek elektronikus táncos világa is beköszön. Az első dalunk pedig a Midnight Oil és a Beds Are Burning, ez nem egy egyszerű nagy rocksláger, a dal az ausztrál őslakosok földjogának kérdésére hívta fel a figyelmet. A zenekar egy fontos társadalmi ügyet vitt be a pop-rock világába, és közben olyan felvételt készített, amelynek a lüktetése és refrénje évtizedekkel később is azonnal felismerhető. Kezdjük tehát az órát a Midnight Oil-lal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6.990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatás. Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
5: És még több.
0: És még több.
1: Tart rá!

ez a Start a 98.4-en. A mai viszonylag nyugodt időjárást holnap késő estétől majd egy jelentős hidegfronttal tarkított időjárási környezet váltja fel. Záporok, zivatarok várhatók, jelentős lehűlést hoz a holnap este. Pénteken már csak 18-20 fokos maximum hőmérsékletekre kell számítani. Nedvesek, csúszósak lehetnek az utak, romlanak a látási viszonyok. Vezessünk nagyon óvatosan.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Közmépítés zavarhatja közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőbenyében a Petőfi úton és Kevermesen a Battunyai úton. Jó utat!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start, a 98.4-en, Aracki Zolt, amelyek ebben az órában jön a Vet és a Love is All Around. Aztán az MP4 és a Ichihu Park, ez tehát egy nagy az a 90-es évekbeli pop, neki szoros hangulatta. Az első dalunk a Europe és a Rock the Night, a szám még 85-ben jelent meg, vagyis jóval azelőtt, hogy az ennek a igazán világhírűvé vált volna The Final Countdown-nal. A Rock the Night viszont már előre megmutatta, hogy Joy Tempestéknek nagyon érzékük van a nagy együtt énekelhető rock refrénekhez. Jön tehát a Europe, itt a Starton, Mari Sola, Rock the Night!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
3: Sok a zene?
4: Start Rádió.

tart a 984-en, van egy évforduló. Egyszer 3 éve született Tico Torres, a Bon Jovi zenekar dobosa. 59 éves a mai napon Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő. És 44 éve Jimmy Page-et bűnösnek találta a bíróság kokain birtoklásvágyat.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, remélem, hogy találkozunk. Addig is hallgassátok minél többször a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
5: Műsorunk eheti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Volt olyan zenei formáció egyébként, akik nagyon-nagyon rámenősek voltak, végül meghallgattátok őket, és már hogy így felvételen, és azt mondtátok, hogy lehet, hogy ők nem.
2: Hát biztos, hogy volt ilyen, mert azért napi szinten nem egy-kettőt kapunk.
1: Világos.
2: Meg is szoktuk hallgatni, meg azért azt tudni kell, hogy azért mindenki bepróbálkozik. Tehát itt a nagyon-nagyon kezdőktől kezdve a nagyon-nagyon profikig, vagy pedig mondhatnám úgy, hogy aki nagyon-nagyon kevés napja zenél, és aki nagyon-nagyon régóta zenél, de még mindig nem úgy, ahogy színpadképes lehetne, tehát mindenki bepróbálkozik nálunk, és biztos, hogy volt már olyan, akit hát nem léptettünk fel.
1: Ilyen esetben van visszajelzés feléjük, hogy úgymond egy kicsit térjenek észhez, vagy egyszerűen csak úgy figyelmen kívül hagyjátok őket, és nincsen válasz. Hogy szokott ez zajlani?
2: Hát nyilván visszaválaszolunk, tehát nagyon nem szokott előfordulni.
1: Köszönjük, hogy szólunk.
2: Igen.
1: Ez a sablon, igen.
2: Hát az igazság, hogy tényleg annyian jelentkeznek is, olyan sokan, egy jó példa rá, amikor mondjuk a szülő úgymond nyomatja a gyermekét. A gyermekén látszik a gyermekén, hogy nem akar énekelni, nem akar zenélni semmit, nem akar. A videón is látszódik rajta, hogy hátulról nagy valószínűséggel fenyegetve van, hogy akkor ezt most el kell énekelned.
1: De most ez komoly? Tehát volt ilyen konkrétan?
2: Nem egy. Jézus. És lehet is hallani nyilván a minőségén is, hogy tehát ez egy ilyen erőltetett dolog, és akkor utána fel van háborodva, hogy nem léptetjük fel, mert
1: szerintem
2: a világ legnagyobb énekese volt. Hát nyilván nem mondjuk ki, hogy hát ez nem olyan minőségű, de hát óvatosan azért jelezzük, hogy nem biztos a gyereknek erre fele kéne mennie a jövőben.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Látjuk, hogy manapság mik mennek így a televíziókban így tehetségkutatónak nevezett műsorokkal kapcsolatosan, és ugye ott is nyomják ezeket az antisztárokat, és ahelyett, hogy elmondanák nekik, hogy figyelj, ez nem jó, inkább még nyomatják őket. Ez az jól csinálod, tehát megy ez az ironizálás, ez a cinikuskodás, és ezzel szerintem egy óriási önképzavart alakítanak ki a versenyzőben, vagy abban az emberben, aki éppen fellép előttük. Tehát ezért is kérdezem, de ez a példa például ez durva. Hogy így a szülő konkrétan ennyire nyomja a gyereket.
2: Általában amúgy tényleg itt a szülőknél szokott elbukni a történet, mert úgy érzik, hogy akkor a gyermekük az odavaló. Mondjuk, amit most mondtál a tehetségkutatóval, lehet, hogy abba én is ludas vagyok, mert általában ezeket a szülőket oda szoktam irányítani, akkor menjenek oda.
1: Uh-huh. Jó, de hát az megint más, tehát most érted, ott elméletileg, tehát én kis naív, ott azért mégiscsak van egy rosta. Tehát aki teljesen érdektelen, akár pozitív, akár negatív értelemben, az nem kerül be az adásba, gondolom én kis naív.
2: Biztos, ezt az a részét én sem ismerem szerencsére.
1: Nem is volt egyébként olyan így a korábbi zenei projektjeiddel kapcsolatban, hogy ott jelentkeztetek ilyen műsorokban?
2: De volt, hogy ne lett volna, hát a Csillagszületikbe be is jutottunk.
1: Na, meséljük.
2: A Jaffával, a Pöttyös gumilabda című számunkkal. Alapból ugyebár jelentkeztünk a tehetségkutatóra, be is válogattak minket, volt meghallgatás, évibe kellett nyilván ott zenélni, tetszett mindenkinek, be is hívtak minket, és akkor az első műsorban is szerepeltünk, végig vittük az egész műsorgyártást, és utána, amikor ez az a csillagszületikes rész volt, amikor mi szerepeltünk, amikor Stoll András lebuckázott a lépcsőn. És akkor utána jöttünk kettő vagy hárommal. Ez nagyon régen volt már, úristen. És akkor utána végül is, most nem tudom, hogy a tévéből nagy valószínűséggel nem úgy jött le az a szám, mert az elején azért vitatkoztunk a zenekari tagokkal, hogy ne ezt a számot indítsuk először, hanem egy másik számot nem. Mi a Jaffával egy egész albumot csináltunk, tehát nekünk rengeteg saját számunk volt. És sokat vitatkoztunk rajta, viszont a szerkesztőség ott bent, meg a stábtagok, meg mindenki erőltették ezt a számot, amúgy tök jó szövege van, és nagy valószínűséggel szerintem ezért is szerették volna, hogy a szám legyen. És utána hát azt láttuk a szavazásokon, hogy a közönségnek viszont annyira nem jött be.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont

senkivel. Én úrba zúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Gyulán emlékeztek az aradi vértanúkra. Magyar Péter a szabadságvédelméről beszélt. 5. alkalommal hirdették meg a Barát Tünde díjpályázatát. Békés Csabán is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án Gyulán, a Honvéd tiszti emlékhelynél. A központi állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. A kormányfő úgy fogalmazott, ezen a napon Magyarország elcsendesedik, mert vannak olyan pillanatok, amikor a csendnek és az azt megtörő néhány szónak nagyobb súlya van. Magyar Péter felidézte, hogy 177 évvel ezelőtt